小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金